0: Aba!
1: Aba!
2: But you know, is kalabay sa lagi po ta?
3: Way, way, way.
2: Zahid po ta. Zagruto na uso na yan.
3: Dewa jabe sambutan.
2: Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kal

0: Aba!
1: Aba!
2: Bukya no? Is kalabay sa lagi buta?
3: Way nai!
2: Zahid buta. Zagruta no so na yan.
3: Dewa jabe sambuta.
2: Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kalak. Amis kal